0: 20.
1: Last name Simon. Sam Ida. Mary Ocean Nora Sam. First name Brian. Boy Robert Ida Adam. Nora Edward. 1980. 1-9. 1980. 1-9.